Fejátóce, un tavai színok, kihen a vészta magoma, néhja olyan. Néhja olyan, néhja olyan, hektóce, kautna mahoma, átszimona, ega nekamona. Egoanma, egi migószia, egoma, vaskamtek, vaskamtek, kakke, kamionágon.